0: Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács, Brancikovács.
1: Brancikovács, én durítói. Te most ezt szokja ez a Brancikovács. Úgy idődött a DJ-s. Diskotékár, Zihalovic. Kolyal poznám toho Brancikovács. Originál, čávodé. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Jose